0: Hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zug Rádió, Zugló hangja.
1: Amikor minden a bárányról szól. A bárányhús és a húsvét kapcsolata évezredes múltra tekint vissza, ahol a vallási jelképrendszer és a gyakorlati mezőgazdasági ciklusok találkoznak. Az Egyiptomból való kivonulás előtt az izraelitáknak meg kellett jelölniük az ajtófélfájukat egy hibátlan bárány vérével, hogy a halál angyala elkerülje a házukat. A sült bárányt ezt követően kovásztalan kenyérrel fogyasztották el, ez a pászka bárány, a megmenekülés és a szabadság jelképe lett. A húsvéti bárány elfogyasztása tehát az értünk hozott áldozatra is emlékeztet. A vallási okok mellett a szezonalitás is fontos szerepet játszik, mert a bárányok tavasszal születnek, így húsvét idejére érik el azt a kort és méretet, amikor már vághatóak. Bár Magyarországon a bárányfogyasztást ma már kevésbé elterjedt, évente körülbelül 20 deka per fő, addig Görögországban vagy Olaszországban a mai napig elképzelhetetlen a húsvéti ebéd sült bárány nélkül. Világviszonylatban Ausztrália és Új-Zéland vezeti a listát 20 kg felett, de a rekorder Mongólia, ahol egy ember évente átlagosan több mint 40-50 kg juh és kecskehúst fogyaszt. Magyarország báránykibocsátó ország, a tenyésztés 80%-a exportra megy, a magyar gazdák kiváló minőségű úgynevezett könnyű bárányt állítanak elő, amit az európai piacok azonnal felvásárolnak. A hazai fogyasztás növelése továbbra is cél. 2018 óta rendezik meg a báránynapokat, ahol országszerte számos étteremben kínálnak különleges bárányhúsos ételeket. Tavaly 37 étterem vett részt az eseményen, az ország 11 megyéjében és Budapesten, a vendégek pedig mintegy 50 millió forintot költöttek bárányhúsos ételekre a program ideje alatt. 2026 márciusában a bárányhús ára itthon kifejezetten magas, 5500 és 11000 forint között mozog, de az új-zélandi bárányszűz akár 16500 forint felett is lehet. Bolti beszerzésben a Lidl a legmegbízható forrás, mert fixen szerepel a bárányhús a választékban. Az Interspárban szélesebb ilyenkor a választék, de az árak is magasabbak. Az Auchanban elérhető az egész vagy negyedelt bárány is az ünnep előtt. Ha spórolni szeretnénk, érdemes a piacokon körülnézni, mert ott a kisebb henteseknél gyakran találhatunk magyar vágású bárányt, ami frissebb és néha olcsóbb is, mint a boltokban. A bárányhús a drágább húsfélék közé tartozik, így sokak számára inkább luxus termék, mint sem mindennapi alapanyag, és amennyiben, ha túl tudunk lépni azon, hogy ez nem csak húsvéti étel, egy rendkívül értékes alapanyagot fogyaszthatunk. Miért? Mert az egyik legtisztább és legtápanyagdúsabb vöröshús tartalmazza az összes eszenciális aminósavat, ami az izomépítéshez és a regenerációhoz szükséges B-vitamin bomba. És hogyan, mivel készítsük? A pörköltől kezdve a rozé gerincen át a lassan sült combig rengetegféleképpen elkészíthető fokhagymával, rozmaringgal, kakukkfűvel, mentával vagy római köménnyel. És amit még fontos tudni, a bárány, ami ugye egy éves kor alatti állat, húsa még nem fagyús, illata és íze enyhe, textúrája pedig vetekszik a legfinomabb bélszínnel. Kívánunk mindenkinek kellemes húsvéti készülést!

Ott kezdtem mesélte, ahol majd te végzed. A kapuba tettek, a táblán intézett. Két hetese voltam, anyám már ott hagyott. De lelenc volt ő is. Nem érzek haragot. 14 éves volt, az éjség lökte hanyatt. Azóta elfogad, szelídet és vadat. Hálózsákban egyel, villában hárommal. Jobb, mint az őrszobán várni a lányokkal. Lassított a vonat. A kalauz beszólt. Na lányok, leszállás! Ez már itten a szód!

jó, hogy ordítok, hát ne erőltesd rám az akaratod. Ne nyomozz utánam, mert ingerült leszek, s ha zavarba hozol, védekezek.

0: Keressen a TEM minket. Zug Rádió. Zugló hangja.
1: Egy hétvége, amikor minden a bárányról szól. A bárányhús és a húsvét kapcsolata évezredes múltra tekint vissza, ahol a vallási jelképrendszer és a gyakorlati mezőgazdasági ciklusok találkoznak. Az Egyiptomból való kivonulás előtt az izraelitáknak meg kellett jelölniük az ajtófélfájukat egy hibátlan bárány vérével, hogy a halál angyala elkerülje a házukat. A sült bárányt ezt követően kovásztalan kenyérrel fogyasztották el, ez a pászka bárány, a megmenekülés és a szabadság jelképe lett. A húsvéti bárány elfogyasztása tehát az értünk hozott áldozatra is emlékeztet. A vallási okok mellett a szezonalitás is fontos szerepet játszik, mert a bárányok tavasszal születnek, így húsvét idejére érik el azt a kort és méretet, amikor már vághatóak. Bár Magyarországon a bárányfogyasztást ma már kevésbé elterjedt, évente körülbelül 20 deka per fő, addig Görögországban vagy Olaszországban a mai napig elképzelhetetlen a húsvéti ebéd sült bárány nélkül. Világviszonylatban Ausztrália és Új-Zéland vezeti a listát 20 kg felett, de a rekorder Mongólia, ahol egy ember évente átlagosan több mint 40-50 kg juh és kecskehúst fogyaszt. Magyarország báránykibocsátó ország, a tenyésztés 80%-a exportra megy, a magyar gazdák kiváló minőségű, úgynevezett könnyű bárányt állítanak elő, amit az európai piacok azonnal felvásárolnak. A hazai fogyasztás növelése továbbra is cél. 2018 óta rendezik meg a báránynapokat, ahol országszerte számos étteremben kínálnak különleges bárányhúsos ételeket. Tavaly 37 étterem vett részt az eseményen, az ország 11 megyéjében és Budapesten, a vendégek pedig mintegy 50 millió forintot költöttek bárányhúsos ételekre a program ideje alatt. 2026 márciusában a bárányhús ára itthon kifejezetten magas, 5500 és 11000 forint között mozog, de az új-zélandi bárányszűz akár 16500 forint felett is lehet. Bolti beszerzésben a Lidl a legmegbízható forrás, mert fixen szerepel a bárányhús a választékban. Az Interspárban szélesebb ilyenkor a választék, de az árak is magasabbak. Az Auchanban elérhető az egész vagy negyedelt bárány is az ünnep előtt. Ha spórolni szeretnénk, érdemes a piacokon körülnézni, mert ott a kisebb henteseknél gyakran találhatunk magyar vágású bárányt, ami frissebb és néha olcsóbb is, mint a boltokban. A bárányhús a drágább húsfélék közé tartozik, így sokak számára inkább luxus termék, mint sem mindennapi alapanyag, és amennyiben, ha túl tudunk lépni azon, hogy ez nem csak húsvéti étel, egy rendkívül értékes alapanyagot fogyaszthatunk. Miért? Mert az egyik legtisztább és legtápanyagdúsabb vöröshús tartalmazza az összes eszenciális aminósavat, ami az izomépítéshez és a regenerációhoz szükséges B-vitamin bomba. És hogyan, mivel készítsük? A pörköltől kezdve a rozé gerincen át a lassan sült combig rengetegféleképpen elkészíthető fokhagymával, rozmaringgal, kakukkfűvel, mentával vagy római köménnyel. És amit még fontos tudni, a bárány, ami ugye egy éves kor alatti állat, húsa még nem fagyús, illata és íze enyhe, textúrája pedig vetekszik a legfinomabb bélszínnel. Kívánunk mindenkinek kellemes húsvéti készülést!

0: Hallgass a szívedre, keressen a te minket.
1: Hétvége, Zugrádió, amikor minden a bárányról szól. A bárány hús és a húsvér kapcsolata évezredes módra vissza, ahol a vallási jelképpen
0: Hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zugrádió, Zugló hangja.
1: Az Egyiptomból való kivonulás előtt az izraelitáknak meg kellett jelölniük az ajtófélfájukat egy hibátlan bárány vérével, hogy a halál angyala elkerülje a házukat. A sült bárányt ezt követően kovásztalan kenyérrel fogyasztották el, ez a pászka bárány, a megmenekülés és a szabadság jelképe lett. A húsvéti bárány elfogyasztása tehát az értünk hozott áldozatra is emlékeztet. A vallási okok mellett a szezonalitás is fontos szerepet játszik, mert a bárányok tavasszal születnek, így húsvét idejére érik el azt a kort és méretet, amikor már vághatóak. Bár Magyarországon a bárányfogyasztást ma már kevésbé elterjedt, évente körülbelül 20 deka per fő, addig Görögországban vagy Olaszországban a mai napig elképzelhetetlen a húsvéti ebéd sült bárány nélkül. Világviszonylatban Ausztrália és Új-Zéland vezeti a listát 20 kg felett, de a rekorder Mongólia, ahol egy ember évente átlagosan több mint 40-50 kg juh és kecskehúst fogyaszt. Magyarország báránykibocsátó ország, a tenyésztés 80%-a exportra megy, a magyar gazdák kiváló minőségű, úgynevezett könnyű bárányt állítanak elő, amit az európai piacok azonnal felvásárolnak. A hazai fogyasztás növelése továbbra is cél. 2018 óta rendezik meg a báránynapokat, ahol országszerte számos étteremben kínálnak különleges bárányhúsos ételeket. Tavaly 37 étterem vett részt az eseményen, az ország 11 megyéjében és Budapesten, a vendégek pedig mintegy 50 millió forintot költöttek bárányhúsos ételekre a program ideje alatt. 2026 márciusában a bárányhús ára itthon kifejezetten magas, 5500 és 11000 forint között mozog, de az új-zélandi bárányszűz akár 16500 forint felett is lehet. Bolti beszerzésben a Lidl a legmegbízható forrás, mert fixen szerepel a bárányhús a választékban. Az Interspárban szélesebb ilyenkor a választék, de az árak is magasabbak. Az Auchanban elérhető az egész vagy negyedelt bárány is az ünnep előtt. Ha spórolni szeretnénk, érdemes a piacokon körülnézni, mert ott a kisebb henteseknél gyakran találhatunk magyar vágású bárányt, ami frissebb és néha olcsóbb is, mint a boltokban. A bárányhús a drágább húsfélék közé tartozik, így sokak számára inkább luxus termék, mint sem mindennapi alapanyag, és amennyiben, ha túl tudunk lépni azon, hogy ez nem csak húsvéti étel, egy rendkívül értékes alapanyagot fogyaszthatunk. Miért? Mert az egyik legtisztább és legtápanyagdúsabb vöröshús tartalmazza az összes eszenciális aminósavat, ami az izomépítéshez és a regenerációhoz szükséges B-vitamin bomba. És hogyan, mivel készítsük? A pörköltől kezdve a rozé gerincen át a lassan sült combig rengetegféleképpen elkészíthető fokhagymával, rozmaringgal, kakukkfűvel, mentával vagy római köménnyel. És amit még fontos tudni, a bárány, ami ugye egy éves kor alatti állat, húsa még nem fagyús, illata és íze enyhe, textúrája pedig vetekszik a legfinomabb bélszínnel. Kívánunk mindenkinek kellemes húsvéti készülődést!

fejem zúgál, szemem könnye, tornázó vágyaim tora, ez mind, mind ez a zongora.

mestere, David Zvája. Ez a élet melódiája. A mestere, David Zvája. Ez a élet melódiája. Bach mestere, David Zvája.

Skid on me. Hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zugrádió, Zugló hangja.